0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Hosszú volt az este.

0: ritmusra léphetsz.
1: Ne feledd! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépés állom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel

minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival. Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

lépéssel közelebb hozzád. Valami

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberek.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: Köszönöm, hogy

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Alkotmányos volt Sulyog Tamás eltávolítása. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Sulyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a posztusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehet arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: ugye eljössz még? Ugye eljössz?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehet lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányos az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket. A felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
8: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
9: www.hankozidigital.hu.
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
12: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
12: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két pui hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő két pói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntetőeljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntetőeljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Meleget hozz, hogyha fázol, szeress úgy.

a múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan.

Bult. És a jelen kedvenc felvételei.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Szárnyán a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Alkotmányos volt Sulyog Tamás eltávolítása. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Sulyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva.
0: Tartalmazott. Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Alkotmányos volt Sulyog Tamás eltávolítása. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Sulyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehet lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a Szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányos az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentésre

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Alkotmányos volt Sulyog Tamás eltávolítása. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Sulyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaágzsi lipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaágzsi lipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehet arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá.
8: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Változtatásokat szeretnének a fuvarozók a buszbaleset után. Az Egyesült Államok megadást vár el Irántól, de tárgyalnak is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megkezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire kiírt pályázatok értékelése. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnök helyettesi pozíciókra pedig 68. Derül ki a bizottság elnökének, Hantosi Istvánnak a közleményéből. Az értékelés után következik a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása. A hivatal létrehozásáról július végén 2/3 döntött a parlament, ezzel teljesítették a Tisza párt fő kampányigéretének egyik felét. Magyar Péter az új kormány megalakulása után is rendszeresen beszélt a hivatal várható vizsgálatairól, Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek pedig megüzente, hogy a hivatal ügyfelei lesznek, a 444-nek adott interjúban pedig azt mondta, az alacsonyabb szinten lévő emberek nem viszik majd el a balhét Orbán Viktor, Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Kubatov Gábor helyett. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta szakmai közreműködését a hatóságoknak és a lengyel szakmai partnereknek az M3-as autópályán történt buszbaleset kapcsán a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, amely szigorúbb ellenőrzést javasol a buszbalesetek megelőzése érdekében. A testület a baleseti statisztikák alapján 3 olyan kockázati tényezőt lát, amely ilyen típusú eseteknél tipikusan együtt fordul elő. Az emberi tényező és a bioritmus, az útszakasz monotonitás, valamint a jármű fizika, azaz a teli utastérrel közlekedő turistabuszok borulékonysága a szilárd pályatest elhagyása esetén. A megelőzési lehetőségek közül kiemelték a vezetési és pihenőidő következetes betartatását és annak fokozott ellenőrzését. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal. Jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjújában beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump. Az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak. 4 arany, 4 ezüst és 2 bronzéremmel zárta a medencés magyar csapat a párizsi Európa-bajnokságot, amivel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. A magyar csapat legeredményesebb sportolója Kós Hubert lett, aki 3 aranyéremmel zárt. A 200 méter hát olimpiai bajnok a főszámában minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött, és első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100-as méteres gyorsváltónak. Milák Kristóf is parádésan teljesített, mivel minden számban megjavította egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangó minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Kedvesen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. A kormány felülvizsgálja a 4G cégcsoport szerződéseit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz. A legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő Gacsáy Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével, Kádár Pál Dandár tábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével és Kótai Lászlóval, akit a védelmi vezetőként mutatott be, közösen állt kamera elé. Azt mondta, az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormány felülvizsgálja a 4G cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormány fő a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett, a kormány múlt heti döntése alapján a 4G cégcsoport minden, az Orbán kormányokkal kötött szerződését tüzetesen át fogják vizsgálni. A vizsgálatok eredményét nyilvánosságra is hozzák, közölte. Azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztesség és a magyar emberek számára előnyös döntés született. De ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, ott feljelentést tesznek és visszaszerzik a magyar emberek pénzét és vagyonát. A gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként a Coca-Cola vállalkozás csoportba tartozó cégek átfogó kampány kidolgozását és végrehajtását vállalták, hogy növeljék a PET palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőivel kapcsolatos fogyasztói tudatosságot, közölte a versenyhatóság. A hivatal felidézte 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást cégekkel, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A cégek az eljárás során igazolták, hogy az érintett palackok, valamint azok kupakjai és a címkék technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH azonban aggályosnak tartotta, hogy a kommunikáció ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot kiemeli, de nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire. Így felmerült, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál zöldebb fényben tüntette fel az egész terméket, ismertette a versenyhivatal. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban balesetezett az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük 2-en súlyosan. Őket Miskolcon kezelik, állapotok egyelőre stabil. A sérültek ellátását lengyel tisztviselők szerint a lengyel állam segíti gyógyszerekkel. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Kellemesen szép délutánt kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Karinát, Sanyit és jó magam Robit hajtjátok, és ez itt már a Lépés délután, illetve a YouTube-on Lépés délután podcast. Köszöntjük a YouTube hallgatóságát is. Sziasztok, hogy vagytok?
3: Szia Robi, szia Sanyi, szia kedves mindenhol is hallgatók, köszönjük szépen. Fantasztikusan jó nap ébredtünk, nincs 43,5 fok, hogy...
2: Ja, teljesen, képzeljétek el, hajnalba szakadt az eső, arra ébredtem föl, itt volt minden ablak, és esett az eső, szerencsére be a lakásban nem esett, de nagyon jó volt hallgatni, tök élvezetes, és arra aludtam vissza, úgyhogy nagyon jó éjszaka volt, nagyon jó, felfrissült egy kicsit a levegő itt Debrecen is környékén, legalábbis nem tudom, hogy Pesten mi a helyzet, de Debrecenben ez a helyzet, és ez jó eső sétát adott, vagy lehetőséget adott, hogy jót sétáljak a kiskutyával, úgyhogy
3: Pesten tegnap délután kezdett el esni, esett kicsit, utána elkezdett szakadni, akkor abba hagyta, szakadt. Éjszaka nem tudom, mert én éjszaka alszom. Úgyhogy erről
2: én is aludtam, de felébredtem. Tehát érted?
3: Ja, hát jó.
2: És tudod, ne, én felébredtem. Ritka az, hogy én felébredtem. Kiesmire, de felébredtem.
4: Hát én simán, sziasztok, én is köszöntök mindenkit, de mondjuk én nem is tudok addig így nagyon visszaaludni, amikor ilyen nagyon szakad, bár a végén már ugye én csak behajtottam az ablakot, hanem is csuktam be teljesen, mert
2: én is a lakás nagy részén becsuktam, de itt a szobában befelé, nem, de... tehát én itt hagytam, hogy nem esik be az eső, akkor jó hallgatni.
4: Hát ha nem esik be, akkor oké, igen, csak mindig figyelni kell, pláne hogyha széllel jön, azt akkor így fordul egy kicsit.
3: Ó, legalább lemossa az ablakot, meg az ablakpárkány, nem is értem, miért csodálkozott, ez tök jó, csodálat.
2: Szerintem is örülünk neki, most jól esett ez a kis frissítő eső. Na, ennyit az időjárásról. 2026. augusztus 18-át írunk, és mielőtt mondanám és köszönteném a mai névnaposokat, elérhetőségeinket elmondom, bár változatlanok, de azért minden műsorunkban el szoktuk mondani, lépésradio.hu rádiunk weboldalának címe. Itt van egy kívánságdobozunk, hallgatói messenger csoportunk, de ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésrádió, illetve a többi közösségi platformon is megtaláltok minket, és a YouTube-on hallgatóinkat, YouTube hallgatóságunk figyelmét felhívom, hogy aki még nem tette, iratkozzon fel YouTube csatornánkra, jelenleg 454-en vagyunk, és szeretnénk minél több feliratkozót YouTube csatornánkra, jó lenne elérni a bűvös 1000-et, úgyhogy hajrá, tessék belehúzni, aki még nem iratkozott föl és hallgatja a Lépés délután podcastet, azt kérem, tessék megtenni, hogy feliratkoztok a Lépés Rádió kötéjel official néven vagyunk megtalálhatóak, feliratkoztok csatornánkra, azt mi nagyon köszönjük, ezzel támogatjátok munkánkat, illetve segítitek, hogy létrejöjjön ne csak a rádióban a műsor, hanem a YouTube-on a podcast is. Ezen felül pedig írhatok nekünk e-mailt,
4: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: És számos mobilapát is tudtok minket hallgatni, például a My Online Rádió által. Mai műsorunkban köszöntjük a névnaposokat, az Ilonák ünnepelnek a mai nap, az Ilona, a Helena régi magyarosodott alakváltozata, hát minden Ilona nevű hallgatónknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel augusztus 18-án, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Mai műsorunk témája egy nagyon aranyos és érdekes téma, Karina hozta nekünk, Karina által, arról beszélgetünk ma, hogy amit mondhatnám úgy, hogy az, amit nem elmondunk, hanem megmutatunk. 15 dolog, amit a gyerek tőlünk tanul. Erről fogunk beszélgetni. Amúgy egy oldal, a szülők lapja ezt a 15 dolgot minden szülőnek példamutatással kéne megtanítani a gyermekének című cikke alapján készült a mai műsorunk, amely 2024. november 14-én jelent meg. Ennyit így előjáróban, és egy pici felvezetőnél néhány gondolat mielőtt zenélnénk, hogy a gyermek számára a szülő nem csak anya vagy apa, hanem az egyik legfontosabb minta is. A példamutatás pedig nem prédikációkból áll, a gyerek figyeli, hogyan beszélünk másokkal, hogyan kezeljük a konfliktusainkat, mennyi időt töltünk a telefonunk előtt, hogyan viszonyulunk a kötelességeinkhez, a hibáinkhoz, vagy éppen egymáshoz. Ráadásul mindez nem csak otthon történik. A gyerek néha úgy figyel bennünket, vagy ugyanúgy figyel bennünket az üzletben, az utcán, vendégségben, vagy nyaralás közben. A szülő természetesen nem tökéletes, hibázik, elveszítheti a türelmét, hozhat rossz döntéseket. De talán éppen az is fontos példa, hogyan ismerjük fel, és hogyan javítjuk ki ezeket a hibákat. A szülők lapja 15 olyan területet gyűjtött össze, amelyek elsősorban saját példákon keresztül taníthatunk meg a gyerekeknek. Mai műsorunkban ezeket vesszük végig, és közben arról beszélgetünk, vajon mennyire tudunk valóban úgy élni, ahogyan azt a gyerekeinktől később elvárjuk. Erről beszélgetünk az elkövetkezendő szűk 120 percben itt a Lépés Rádióban, illetve itt a Lépés Délután podcastben. Jó szórakozást!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió. Vissza is tértünk hozzátok, és belecsapunk akkor itt a mai témánkba jobban. Nézzük azt a 15 dolgot, és abból is az elsőt, amivel, hát úgy mondjam, példát kell lenne, hogy mutassunk gyerekeinknek. Az első a kommunikáció alapjai. Kérem, bocsánat, hibáztam. Köszönöm, szeretlek. Néhány egyszerű szó, amely alapvetően meghatározhatja az emberi kapcsolatainkat. Szerintetek miért lehet néha nehezebb kimondani azt, hogy hibáztam, mint magát a hibát kijavítani?
2: Mert könnyebb kimondani, mint megcsinálni. Könnyebb beszélni róla, mint tényt kell kezelni azt, hogy hibáztam, és azt ki kell javítsam.
3: Igen, hát ennek valóban lehet ez az oka, mert hát nehéz, igen, elfogadni, tehát annyi, hogy...
2: Hát most figyelj, végül is erre csak annyit szoktam mondani, hogy a nem akarásnak nyögés a vége. Tehát igen. Ha hibáztunk, vagy elrontottunk valamit, azt azért jó lenne, ha az ember kijavítaná, mert akkor egy ilyen, nem tudom, ilyen bábeltornyi lehullik minden. Tehát most építesz egy kockából egy várat, és rosszul rakod föl a legó kockákból is, vagy rendes kockából, mert legóból nem marad összetapad. Rendes kockákból csinálsz egy várat, valamit rosszul raksz, azt ki kell akkor javítanod, mert nem, akkor földre az egész vár. Tehát ugyanez szól az életbeni dolgokra. Tehát valaki valakit valamire megkért, akkor azt, ha nem tudom megcsinálni, akkor elmondom, hogy figyelj, bocs, nem tudom, mutasd meg. Ha pedig megcsinálom, és valahol hibázom, akkor azért azt az ember megpróbálja rávezetni, hogy ugyan javíts már ki, mert ez így nem lesz jó a végeredmény.
1: Szerintetek megtanítható szavakkal a tiszteletteljes kommunikáció, vagy ehhez elsősorban jó példát kell látnunk?
2: Hát a jó példa a legfontosabb. Hát az a szavak azok a még fontosabbak. Legyen. Tehát szerinted miért beszélek én ennyit? Hát figyelj, 3 éves korától a gyereknek 150-szer el kellett mondjak mindent. Miért hozd, vidd, csináld meg, ágyazd be, menj el fürödni, mosd meg a fogad naponta 100-szor, tehát minden a nyert csinálja. Szerinted miért beszélnek ennyit a nők? Pont ezért.
3: Igen, hát mert az, hogy oké, mutatom a példát, aztán azt vagy be akarja tartani, vagy nem, többnyire nem, mert azt mondja, jó, hát oké, hogy ezt így csinál, de én nem így akarom, vagy nem akarom csinálni. Ezért aztán súlykolni is kell, példát is kell mutatni, valahogy a kettő együtt talán hatós lesz.
2: Tehát az otthoni példa mindig előbbre visz, ha van jó példa, hogy egy rendes háztartás, egy normális szülők dolgoznak, pénzt keresnek, spórolnak, rendesen mindenki megcsinálja a házi munkát, besegít, akkor a gyerek, a felnő ugyanazt a példát viszi tovább elméletileg. Gyakorlatilag van a kamaszkor, amikor lázad, és akkor üres tányérok, hossz, piszok, ruhák, szaraszét, és ilyenkor a szülőnek meg kell tanulni.
1: De azért egy lánynál kevésbé van hossz, piszok. Én
2: a fenéket, de hol van olyan, aki nem szeret rendet tartani. De hát a szülőnek, amikor be kell csukni a szobajtot, és azt kell mondani, hogy még 1 évet kell kibődnöm, még 2 évet kell kibődnöm. Úristen, vége!
1: Jó, de ilyen, egyébként...
3: Fesztiválosan, meg rockeresen él, a lányok is vannak olyan.
2: Persze, így van, tehát nagyon. Azért lányok is lehetnek rendetlenek.
1: Nem, csak én azt gondoltam, hogy a lányok kevésbé ilyenek. A fiúk az sokkal jobban.
2: Hát ugyanolyan lusták, dehogy is. Ó,
1: ezzel kaptunk üzenetet, írja Dzsongolt, hogy ott a helyem. Tegnap az internet problémák merültek fel, azért tűntem el. Aztán a technika idénként megtréfál minket. Az a helyzet, hogy nem mindig látom, hogy ki írja, de közben...
2: Hát felolvasod, nem számít, majd nevet hozzá gondoljuk.
1: De a lényeg az, hogy mindjárt mondom, hogy jöttem még valami, de hirtelen ennyit látok, annyit, hogy előfordul ez a rádióval is, meg hallgatókkal is, sajnos. Na, hát igen, előfordulhat sajnos. Hát az internet meg a technika ördöge az néha ott van. És ezt Judit írta. Igen. Na, menjünk a második pontra szerintem, a kulturált és tiszteletteljes kommunikáció. Ugye kommunikációról már a kommunikáció alapjáról beszéltünk, fontos az indulatok kezelése, miközben az őszinte, egyenes beszédnek és a konfliktusok rendezésének is helye van. Kérdezlek titeket erről, hogy lehet-e úgy őszintén el, úgymond el lenni? Ja, nem, bocsánat, lehet-e úgy őszintének lenni? Nem mindegy, hogy közben akkor is... Szóval, lehet-e úgy őszintének lenni, hogy közben akkor is tiszteljük a másikat, amikor nagyon nem értünk vele egyet? Persze, hogy lehet. Miért ne lehetne? Hát azért, mert nem értek egyet veletek adott esetben, vagy mondjuk párkapcsolatban a párommal, vagy az adott embertársammal, vagy testvéremmel, szüleimmel, bárkivel, hát attól még én tisztelem őket. Hát most miért ne tisztelni? Miért kellene azért, mert nem értünk egyet össze is veszni?
2: Hát legtöbbször azért egy kisgyerekeket nem veszem alapul, inkább kamaszkorban nagyon könnyű egy gyerekkel összeveszni 2 perc alatt.
1: De várjál, állj meg, Karina! De a szülőnek nem szabad a gyerekével összeveszni, akkor sem nem ért vele egyet.
2: De szabad, pont azért szabad, mert ezt a konfliktus helyzetet is a gyereknek példaként kell illusztrálni előtte, hogyha konfliktus helyzet...
1: Jó, akkor javítom magam.
2: Tehát nem csak a szépet, meg a jót mutatjuk meg a gyereknek, hogy figyelj, az életben csak szép, meg jó, meg tündére, okos, aranyos, engedékeny emberek vannak, meg nem olyanok a szülei, tehát meg kell tanulni a rossz oldalát is, hogy tudjon abban a helyzetben
1: akkor. Igen, de csak ezt akkor szabad megmutatni, hogyha megoldást is megmutatjuk rá. Mert a gyereknek odadobod, összeveszel vele, és odadobod az idézett éves sértődöttségedet, és te azt nem oldod meg, és nem mutatod meg, hogy hát ilyen egy ember, amikor megsértődik, és nem adod rá neki a kulcsot, úgymond, akkor feleslegesen vesztél vele össze.
2: Így van, ez igaz, tehát meg kell tudni neki mutatni az összeveszésnél lévő kommunikációt is, hogy össze lehet az emberek gondolatát és gondolkodását vetni egymással. Lehet vitatkozni, és össze is lehet veszni, de azt normálisan bizonyos keretek között. Tehát, ha összeveszel a barátnőddel, azt is tisztelettel és megértéssel csinál, tehát nekünk el a 2 szóból melegebb éghajlatra, vagy egy idősebb emberrel azért nem biztos, hogy érdemes leállni vitatkozni. Lehet tényeket felsorolni, de tehát meg kell tanulni, tanítani, vitatkozni is, meg érveket felsorolni is, nehéz, nem egyszerű, de meg kell tanulni a konfliktust is kezeltetni a gyerekkel, mert ha nincs most... konfliktus, a gyerek azt hiszi, hogy minden happy. Tehát nem
1: Karina, te mit tanultál abból, amikor a szüleid veszekedtek egymással, vagy vitatkoztak egymással, inkább nem veszekednek?
3: Inkább vita.
2: Yeah. Hát volt veszekedés és vita is, de én az értelmetlen dolgokon való vitatkozást nem igazán szeretem, bár én is néha értelmetlen dolgokon vitatkozom, tehát ha szeretem, ha nem szeretem, valamilyen szinten én is ugyanezt csinálom, mint ők, pedig nem szeretem, de mégis ugyanez van, tehát nem tudom, nem volt jó dolog, tehát én tudom azt, hogy én így nem fogom csinálni, és én nem ilyen veszekedési, vitatkozási stratégiát fogok követni, tehát sokkal lágyabban fogom megoldani a dolgokat.
3: Igen, én egyetértek Karinával ebben, mert hát én is voltam ilyen helyzetben, és pont azt tanultam meg belőle, hogy én legalábbis úgy érzem, hogy értelmetlen vitákba én nem szoktam belemenni, mert pont ezt mondtam meg, hogy a szüleim általában nagyon sok ilyen mező vitát folytattak, és sehová sem vezetett, és ennek egyáltalán nincs semmi értelme. Úgyhogy hát én csak olyan érveket hozok fel, amit hát nem biztos, hogy meg tudom győzni a másikat, vagy sokszor érzem is, hogy talán elkezdeni sincs értelme, de azért mindig adok egy esélyt neki, hogy hát azért csak fölvezetem, meg megpróbálom úgy elmondani, hogy esetleg meg is értse. Úgyhogy...
2: Én azért néha beleesem ezekbe a meddő vitákba, mert nő vagyok, és hát azért karakteres, igen, én ezt vállalom is, tehát, de mondjuk a vita hevében teljesen másképp oldom meg a végkifejletet, tehát igazából ezt tanultam, hogy nem kell tányért törni, szekrényt borogatni, rögtön válni, hanem én inkább egy kicsit lágyabban intézem el ezeket a dolgokat, tehát ezt tanultam meg az otthoni dúlunk-fúlunk mérgező vitákból és öri-hariból, én inkább lágyabban.
1: Kaptunk üzeneteket.
3: Igen, a gyerek azt tanulja meg, ugye, igen, amit...
2: Az ellenpéldát, igen.
3: Hát, és azt mondja, hogy vagy ezt alkalmazza, vagy azt mondja, hogy nem ezt viszi tovább, hanem ellenkezik.
1: Kaptunk üzeneteket, John Gold írja, hogy induljon a műsor, essen szét a ház. Jó kis eső lehetett, mert én is felébredtem, amikor esett. Aztán káromkodás az biztos köztük van. Nem tudom, mi között, de jó. Mondjuk a rejtvény...
2: Viták között van, igen.
1: Ja, igen. Már ahol. Én nem szeretek káromkodni. Tudok, de nem szeretek. Mondjuk a rejtvényfejtés szeretetét édesapámtól tanultam. Azt mondják, hogy a nagybátyámra hasonlítok, és... ő is Pató Pál urasan rendezte az életét.
2: Hát igen, a szülőktől nagyon sok mindent hozunk, tehát nem akarod tényleg ellenkezel előtte, mögötte, utána, de mégis néha olyan lenyomatok vannak, hogy én is így csodálkozom, hogy hát igen, tehát ez itt a saját magamat láttam benne, vagy ő lát bennem, de nagyon sok minden gesztust, megoldó képességet, nagyon sok mindent lemásolunk. Akaratlanul is.
1: Azt írja John Gold, hogy a főnököm szótálából ezt a lapot kitépték, mára hibáztam. Hát a kommunikációból is megvan a saját véleményem, de nem mondom most el. Hát akkor minek kezd el bele? Azt írja, hogy majd kidúzzogja magát a gyerek. Ennyit az üzenetekről. Nem mondom, hogy egy picit zenéljünk, aztán jövünk hozzátok vissza, és innen folytatjuk hamarosan műsorunkat.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Na, egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább. John Gold írja, hogy értelmetlenségen vitázni kell be olyan, mint léggömböt borotválni, vagy nullával való osztás, nincs értelme, egyetértek. Úgy kérdi Deltától a Sütanap című dalt, bár azt mondja, főzhetne is, ha nagyon meleg van. Na, mindegy. Jó. Megyünk tovább a harmadik javaslat, vagy ötlet, hogy mindenképp ezt mutatni, vagy úgymond meg kellene a gyereknek mutatni nevelés szempontjából. A képernyőidő és médiafogyasztás, hú, ez nagyon, nekem nagyon a szívem csücske, és a sarkarlatos, igen, tehát ha lesz gyerekem, erre biztos oda fogok figyelni. Nem csak az számít, hogy mennyi időt töltünk a képernyő előtt, hanem az is, hogy milyen tartalmakat engedünk be az életünkbe. Bizony. Ez szerintem egyébként olyan 2 éves koráig ne is nagyon nézegessen, főleg ne telefon, de max mesét is csak bizonyos szülői felügyelettel korlátozva adott időben, mert azt gondolom, hogy rontja. Igen, tehát a kiskorban 2-3 éves korig bezárólag a sok tévézés, meg képernyőbámulás az káros hatással van, illetve lehet a gyerekre, ezt már tudományos kutatások is kimutatták a elmúlt évek alatt. Na, viszont a kérdésem az ezzel kapcsolatban, hogy hitelesen korlátozhatja-e a szülő a gyerek telefon használatát, ha közben ő maga állandóan a telefonját nézi? Hát ez nagyon jó kérdés, a szülő is állandóan a telefonját nézi, akkor hát a hitelesség az nincs meg, de pont ezért mondjuk én pont nem nézem állandóan a telefonomat, meg egyébként is a szülő neveli a gyereket, és a szülőnek hitelesnek kell lenni. Nem azt jelenti, hogy a szülő nem használhatja a telefonját, vagy nem nézheti, persze az más, de azt meg kell értetni a gyerekkel, hogy én felnőtt vagyok, ha te is felnősz, majd te is használhatod többet, nézheted. De most nem, most én mondom meg. És én azt gondolom, hogy nem attól hiteles egy szülő, vagy nem hiteles, hogy ő megnyit, nézi a telefonját minden esetben. Nyilván, hogyha példát akar mutatni, akkor a szülő sem telefonja.
2: Én ezt akartam mondani, hogy azért a legjobb az lenne, hogyha ő is.
1: Hát jó, de valakinek a munkája miatt, vagy bármi miatt muszáj egy telefont használni, nem tudod lerakni.
2: Igen, tehát, nyilván.
1: Nyilván azért ez két élő fegyver, hogy hol húzod meg a határt, és azt gondolom, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek elvét, működnie kell, hogy igenis a gyereknek a szülő szabja meg azt a bizonyos képernyőidőt egy bizonyos korig bezárólag.
3: Én iskolás kor előtt nem is igazán szerettem volna, és nem is szeretném, ha most lenne újból kicsi a gyerekem, a telefont kezébe nyomni, és akkor jóval legyél el vele. Tehát én mindig elcseréltem egy mesekönyvre, egy Walt Disney-s mesére este, egy tévémacira, bármi másra, én nem szerettem.
1: Igen, és egyébként az azért jó, mert az egy fél órás mese, azt a gyerek megnézi, jól szórakozik rajta, pontosan, szülő, gyerek, közösen.
3: Beszélgetni, igen.
1: És igazából azt még a szülő is úgymond átél újra gyerekkor. Tehát azt gondolom, hogyha egyszer gyerekem lesz, akkor én is újra gyerek leszek egy ideig, mert át kell élnem vele, meg kell élnem, akkor tudok vele úgy játszani, úgy időt tölteni, mesét nézni, bármi, hogyha én is olyankor az ő kis, most ez csúnyán hangzik, ő kis szintjére nem lemegyek, de valamilyen szinten meg mégis, tehát hogy konkrétan az ő vele tudjak úgy kapcsolódni, hogy az ne essen, tehát hogy ő azt jól érezze, és érezze azt, hogy ott vagyok neki, hogy partner, hát pajtás vagyok, nem csak apa.
3: Elcseréltem ezeket mindig egy kirándulásra, egy sétára, egy játszótérre, bármi másra, egy bábozásra, egy legózásra, tehát ezeket el kell cserélni, nem kell egy 2-3 éves, 4 éves gyereknek telefonat.
1: Ma a képernyő előtt töltött idő mennyisége, vagy inkább annak tartalma jelent nagyobb kérdést számotokra?
3: Hát inkább a tartalom, mert egy természetfilm...
1: Nekem mind a kettő.
3: Amúgy. Nem, mert a természetfilmeket lehet, az másfél-két órás filmek,
1: Egyszer-egyszer. De azt nem lehet, hogy a gyerek állandóan a tévét bámulja reggeltől estig.
3: Bámulhat, csak ne legyen bekapcsolva.
1: Na hát erről beszélek. Én emlékszem, gyerek voltam, ilyen 4-5 éves koromig, nem emlékszem, hogy sok mesét néztem. 5 éves koromban már azt tudom, hogy a videómagnót egyedül kezeltem, és amikor szüleim dolgoztak, és 1-2 órára úgymond a bátyáma hagytak, akkor hagyták, hogy nyugodtan berakjak magamnak egy mesefilmet, és akkor azt megnéztem. De azt szerintem néha kell is.
2: Én néztem volna, milyen meséket néztem.
1: Én? Dzsungelkönyve, Mici Mackó.
2: Nem kell mellé beszélni.
1: Nem, Sanyi, akkor még gyerek voltam. Akkor tényleg ezeket néztem. Felnőtt koromban, nagyfiú koromban már néztem mást is, elhiszed? Na, ahogy nézem az órát, hogy 8 percünk van, folytassuk a negyedik állítás, hogy szabályok, következetesség és a nem kimondása. Hú, de fontos ez. A szabályok követése mellett annak megtanulása is fontos, hogy bizonyos helyzetekben jogunk van nemet mondani. Arra emlékszek, amikor én gyerek voltam, hogy nem úgy voltak szabályok. Tehát a szennyest a szennyes ládába dobt, fiam, a szemetet a kukába, valamit elindít, azt kapcsolt ki. A ruhát nem hányjuk szét, hanem egy csomagba rakjuk. A gatyát ebbe a fiókba rakjuk, a zoknit abba a fiókba rakjuk. És ezt így, ahogy én kisgyerek voltam, láttam a tesóimtól, láttam a szüleimtől, hogy csinálják, és nem kimondott szabályok voltak, hogy le volt írva, és ki volt függetve az ajtóról egy 20 pontos szabály, hogy mi a napi szabály, hanem szó szerint íratlan szabályok voltak, amit automatikusan betartottál, mert ott volt előtted a minta. Kaptam mintát arról, hogy hogyan csináljam. És én erre emlékszek, és ezek kellenek egy gyereknek, hogy megmutassák neki, hogy mit, hogyan és hova kell. És nekem megmutatták, és ezek a szabályok fontosak. De a gyerek magától is betartja szerintem.
2: Igen, bár azért furcsa,
3: mert... nálad rend a mai napig is.
2: Igen, de az a furcsa, hogy mondjuk azért szerintem azért nem minden szülő mutat rossz példát, akinek aztán trehány lesz gyereke, úgymond.
3: Hát, dehogy nem, hát azért az...
2: Szerintem előfordul, hogy csak a gyerekben kialakul az a lazaság.
1: Egyébként ezzel Sanyival egyet, csak nem minden szülő trehány, akinek a gyereke trehány. Tehát van olyan szülő, aki tényleg mint a szülő, és a gyereke mégis felnőtt korára, vagy fiatal felnőtt korára olyan szétszórt és trehány lesz, és ez nem a szülő miatt, hanem mondjuk a környezet, amit lát a barátaitól, stb.
3: Hát a szülővel élsz mondjuk 16-17 évig, tehát ha ott kupit látok.
1: Én ezt értem, de elment a barátaihoz, minden szétszórva volt, és ő is otthon szétszór, és bosszantja a szülő. Tehát érted, mit mondok?
3: Szokás, értem, jó.
2: Akár, okay, vagy akár, mert nincs kedve elmenni odáig. Tehát most ugye lett távirányítós tévé, ugye nem az van, hogy hát oda megy a tévéhez, azt átkapcsolod, vagy kézzét,
3: most már tévézés
2: a tévéznek. Azt kapcsolod. Ugyanígy nem tudom hozzászokni az, ami neked kényelmes, és kezdesz átállni arra, hogy ja, jó, hát ezt mondták, de akár dafke, akár nem dafke, csak úgy azért, mert így kényelmesebb.
3: Jó,
2: ezt csinálod, bár baromira nem kényelmes, mert én nagyon nem bírnám, hogy itt vannak a igával a dolgaim a földön, vagy akárhol. És hogy ilyenkor szoktam mondani a szülő, akár valósan, akár nem valósan, de másoknak, hogy szomszédnak, rátnak, bárkinek, hogy de hát én nem ezt tanítottam, vagy akár a saját gyerekének is.
1: Na, akkor, ha már itt tartunk, hogyan tanítható meg szerintetek egyszerre a szabályok tisztelete, és az, hogy nem kell minden helyzetben engedelmeskedni. Mert van az a helyzet, amikor például nem kell engedelmeskedni. Gondolok itt például arra, hogyha mindenki elmegy otthonról, és a gyerek már nagyobb, nem nyit bárkinek ajtót. De azért, mert becsengett valaki, nem kell mindenkinek nyitni az ajtót, nem kell mindig mindenkinek engedelmeskedni, és ezt is meg kell tanítani egy gyereknek.
3: Hát a szabályokat meg kell tartani, meg kell tanítani, hogy betartsuk, mert azért vannak olyan szabályok, amit be kell tartani. Például este 8-kor le kell feküdni. Például a közértbe, ha bemész, fizetni kell azért, amit megveszel, nem viheted el fizetés nélkül. Vagy az autóba be kell kötni a biztonságjövet. Tehát ezek tényleg olyan szabályok, amik az életed védelme érdekében vannak, a megélhetésedből, stb. Az, hogy megtanítani arra, hogy nemet mondani, idegenekkel igen, nem állunk szóba, nem engedünk be bárkit, nem ehetünk akkor azt, amikor épp szeretnénk, mert van reggel, ébéd, vacsora, Tehát van egy csomó apró szabály, amire nemet lehet mondani, és nemet is kell.
1: A következő kérdést ezzel Karina felsért eszemben meg is válaszoltad, de egyébként tényleg ezzel kell néha felnőtteknek is, egy gyereknek nemet mondani. Tehát egy gyerek azt mondja, hogy nem egy felnőttnek, mint amit most az előbb elmondtam.
3: Viszont... De fordított helyzetben is lehet, mert ha például a zseppénzt kér a gyerek, és neked nincs, akkor nem azt kell mondani, hogy, hanem meg kell mondani, hogy figyelj gyerek, most nincs zseppénz, és nincs erre keret, nem tudjuk megvenni, majd megveszük a hónapba.
1: Igen. Viszont mindjárt jönnek a 3 órási hírek, gyorsan ránézek még előtte az üzenetekre, a hallgatói messenger csoportba jött, de úgy látom, hogy érkezett valami. A Delta felvétele az majd a hírek után fog felcsendülni. Azt mondja, hogy frissítek itt az ablakon, mert nem akarja azt mutatni, amit én szeretnék, de most már igen. Szóval az jött még itt, hogy igen, mondom. Igen, Robi, az egy dolog, hogy nem szeretsz káromkodni, de mit mondasz, ha elbotlasz, vagy kutyapiszokba lépsz? Irgumburgum.
3: Nem, akkor káromkodunk. Mint a jégető.
1: Nem tudom, mert én a legutóbb megbotlottam, és akkor csak azt mondtam, mert a kutyám elmérte a szélességet, hogy hát... De végig is mondtam csúnyát, de belegondoltam. Belegondoltam, mondom, de nem mondom ki.
3: Csak kevesebbet, de nem tudom.
1: Sokkal kevesebbet, tehát alapvetően nem szeretek csúnyán beszélni. Azt írja a Dzsongot, hogy a 3X oldalakon tájékozódik a kamasz srácok legjava. Az én időmben nem volt internet, újságokból tájékozódtam. Mert én kaptam szülőtől felvilágosítást, kedves Dzsongolt, úgyhogy alapvetően tudtam, hogy a dolog nem csak pisilésre szolgál, és akkor ez így 12-es korika maradt. Azt írja még, hogy aham, próbálj a főnöknek nemet mondani, még a tanárnak a kihívott felelni.
3: Hát mondhatsz nemet a főnöködnek is, ha van megfelelő indokod, de nem úgy, hogy nem, én ezt most nem csinálom. Tehát nem így, de van indok, és van megfelelő érv, akkor a főnökkel is meg lehet beszélni, hogy másfelől közelítse meg a dolgot, hogy ez így nem jó.
1: Jönnek a hírek másodperceken belül, tartsatok velünk a következő órában is.
0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Alkotmányos volt Sulyog Tamás eltávolítása, kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Sulyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is, reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű 2 működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 centiméter nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a Szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányos az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
10: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
11: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
12: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
10: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ez még mindig a Lépés délután.

0: egy lépésre közelebb hozzád, Lépés Rádió, és itt vagyunk veletek YouTube-on, meg a rádióban egyaránt, úgyhogy tessék minket hallgatni, a podcast műsorunkat is, meg rádiónkat is 0-24-ben ajánlom figyelmetekbe. No, folytatásban pedig megyünk tovább az újabb, hát hogy is mondjam, amit nem elmondunk, hanem megmutatunk a gyerekeknek. Az ötödik ilyen dolog az a családi összetartás. A közösen eltöltött idő, az összetartozás és a közös élmények meghatározó részei lehetnek a család életének. Kérdezem tőletek, hogy mitől lesz valóban minőségi a családdal közösen eltöltött idő?
1: A közös programok, a mindenkinek megfelelő érdeklődési szerint eltöltött idő, senkit nem zárunk ki.
0: Jó, de hogyha mondjuk egy házaspár van, akinek van egy gyereke vagy két gyereke, elsősorban a gyerekek szervezik úgymond a programot, tehát ott az a lényeg, hogy a gyerekek élményekkel gazdagodjanak. Nyilván a szülő is ebbe partner legyen. De ettől függetlenül nem azt kell nézni, hogy jaj, hát mondjuk a gyerekekkel elmegyünk most, mondok egy példát, egy gokártozni, és akkor a szülő meg nem tud elmenni a nem tudom milyen koncertre. Hát ez nem így kell nézni. Ilyenkor egy bizonyos szintig a gyerekek adják a programot, vagy gyerekeknek is kell programot találni, úgyhogy a felnőttek is tudjanak elmenni, kikapcsolódni, amikor közel lép, vagy besegít a nagyszülő, a testvér, stb., aki ott van, és annyiba besegít, hogy a szülők is ki tudjanak olykor kapcsolódni.
1: Igen, és ez a családi dinamika, ez egy nagyon jól működő dinamika, amikor van besegítés, és tud számítani arra, hogy a nagyszülők vigyáznak. Ha nem tudnak vigyázni a nagyszülők, mert nincsenek, vagy távol vannak, akkor olyan családi programokat kell összehozni, mindenkinek jön.
0: Most a mai rohanó életben nehezebb megőrizni a családi összetartást, vagy egyszerűen tudatosabban kell időt rászánnunk?
1: Tudatosabban kell időt szánni, mert mindenki rohan, és tudatosan kell úgy, mert gyerek iskolába, szülő dolgozik, kevés időt töltünk együtt, és tudatosabban kell igen erre készülni.
0: És akkor ilyenkor énekelheted, hogy állj meg kislány, és mondom a választ, csak adj időt nekem.
1: Igen, körülbelül, igen, ez egy nagyon jó hasonlat volt.
0: Na, de egyébként meg tényleg így van, hogy mai rohanó életben nehéz ezt megteremteni, de meg kell. Tehát egy családban nincs olyan, hogy rohanunk, néha lassítani kell, néha be kell húzni a kéziféket, és igenis oda kell figyelnünk egymásra. Elsősorban szülőknek a gyerekre, meg a gyerekeknek a szüleikre.
1: És a nagyszülőkre is.
0: A hatodik pont, pontosság, megbízhatóság és az idő értéke. A pontosság nem pusztán az óráról szól, hanem arról is, hogyan bánunk mások idejével. Kérdezlek titeket, hogy a pontosság elsősorban neveltetés, személyiség, vagy a másik ember iránti tisztelet kérdése?
1: Ez így globálisan együtt.
0: Hát valahogy
1: azt mondom,
0: én is
1: hogy
0: így
1: háromra
0: érzem.
1: Ott leszek, akkor háromra ott legyek. Vagy ne ígérjem meg, vagy ha valami közben, akkor tájékoztatom. E-mail, SMS,
0: tűzjelek. Vagy még a másik dolog, hogy megbeszélem, hogy háromra ott leszek, plusz-minusz 5 perc. Tehát, hogy lehet, hogy előbb ott leszek, lehet, hogy később, de az 5 percet tartom. És akkor van egy
1: bufferem. Buszra, pasira nem várunk soha, tehát buszra, pasira nem várunk.
0: Hát ez hülyeség, mert pasik nőkre meg várunk annyit néha, úgyhogy ez nem igaz. Én azt gondolom, hogy úgy korrekt, hogy a nők is várnak a pasikra, úgyhogy ezzel nem értek egyet.
1: 5 perc. Ott az 5 perc a szabály.
0: Karina, ne húzd ki a gyufát.
1: Gázgyújtom van itthon.
0: Jó, mindegy. Milyen példát mutatunk egy gyereknek, ha rendszeresen ígérünk valamit, amit aztán nem tartunk be? Hú, gyerekek, a be nem tartott ígéretektől rossz nincsen, rosszabb nincsen. Azt csak mondom. Az nekem sokkal rosszabb, mintha valaki mondjuk azt mondja, hogy vagy valaki mondjuk csinál valamit és elront, vagy nem tudom. Nekem az nagyobban fáj, amikor valaki ígér valamit és nem tartja be.
1: Erről van az, hogy az ígéret szép szó, ha megtartják úgy, ez egy nagyon jó közmondás vagy szólás.
0: Igen, csak sokan nem tartják meg. Itt ez a baj.
1: De ez az alapja a tisztességnek, tehát ez a szavahihetőség alapja. Ha én azt mondom, hogy ez van, és ha mondjuk nem tudom megcsinálni, akkor vagy bocsánatot kérek, vagy azt mondom, hogy figyelj, megpróbálom másképp megoldani, mert az ígéretemet nekem kutyakötelességembe tartozik.
0: Ezért nem ígérek, ha ígérek, akkor viszont az úgy is lesz, mert úgy kell, hogy legyen, ha cigány gyerekek potyognak az égből, akkor is szokták így ezt van. Így mondani. Vagy ha piros hó esik, mindegy.
2: Na igen.
1: Meg a lila télapó. Igen.
0: Igen. Nyárapó lesz.
1: Nyárapó, igen.
0: Na, egészséges életmód. Na, ez a legnehezebb szerintem. A változatosság, szóval a változatos táplálkozás, a mozgás, a sport és a megfelelő alvás. Mind az egészséges életmód részei. Kérdezlek titeket, hogy mennyire várható el egy gyerektől az egészséges életmód, ha ezt otthon nem látja természetesnek.
1: Semennyire.
0: Egyrészt,
1: otthon nem eszel egészségesen, akkor azt nem várhat el a gyerek.
0: Alapvetően tőle. Inkább a változatos étrendet támogatom én. Az a baj, hogy már a mai világban, és elnézést kérek, minden egészséges életmóddal élő embertől nincs egészséges életmód. Mert ha belegondoltuk, a föld mérgezett, a növényeink mérgezettek, a gyümölcseink mérgezettek, permetezni kell, a rovarok megrágják, ha nem permetezzük, meg a különféle élősködők. Sajnos olyan világban élünk, amiben már nincs olyan, hogy teljesen egészséges. Tehát, hogy nekem ilyen mondja, hogy bio, az valamiben tudta, hogy érintkezett. Ma már nagyon-nagyon ritka, és kimondottan ritka a biotermékek között is az igazán bio. Nem mondom, hogy nincs, de ez ugyanolyan, mint a teljes kiörlésű. Lehet egy kenyer úgy hívni, hogy teljes kiörlésű, de az sem 100%-ban teljes kiörlésű. Tudjátok miért? Azért, mert a különféle előírások miatt nem lehet. Nyilván a búza más, amiből csinálják, és a maga önmagában lehet teljes kiörlésű, de az a tiszta teljes kiörlésű kenyér, amit mondjuk 80 évvel ezelőtt a nagyanyáink megcsináltak, olyat már nem fogsz kapni. És pont azért, mert mindenféle adalékanyagokkal, meg ebetűs dolgokkal telenyomják mellőírás.
1: Minden mást is, de a sportolást is figyelni kell. Például te sportolhatsz, futkorászhatsz Budapest környékén bárhol.
0: Ez igen.
1: Sajnos az van, hogy a beszívott káros levegő miatt elképzelhető, hogy tüdő problémáid lesznek. Tehát a sportolással mindegy, hogy hol végzed.
0: Nem, de mondjuk otthon edzhetsz. Tehát én például ma is, tegnap is edzettem, újra visszaálltam a heti legalább 2 edzésre, ez nekem alap, hogy heti 2-szer minimum edzek. De ha lehet, akkor heti 3-szor, bár az mostában ritkábban jön össze, és ennyi kell, és azt gondolom, hogy egy gyereknek igenis kell mozognia.
1: Sportolni kell, mozogni igen. Kell, tóraórára járni.
0: Azt gondolom, hogy igenis mozogjon, és valami sportoljon. De viszont azt ne én döntsem el, hogy mit.
1: Vagy csak hozhat is, tök mindegy, csak valamit csináljon.
0: Hogyan lehet úgy egészséges életmódra nevelni, hogy az ne állandó tiltásokról és kötelezettségekről szóljon, pont úgy, ahogy beszéltük. Tehát a változatos étrend az, hogy valamit sportoljon, de sokról is kötelezettségekről szóljon, pont úgy, ahogy beszéltük. Tehát

0: A ink, amelyek elvégzéséért mi magunk vagyunk felelősek. Szerintetek, mikor érdemes elkezdeni valódi felelősséget adni egy gyereknek?
1: Én az iskoláskor tenném felelősség, tudatosság szinten, ami apróbb dolgok, hogy vigye le a szemetet például, azt le tudja vinni, vagy egy pár dologért már le tud menni a közérbe, akkor már lehet lassan az apró pénzre, kisebb pénzekre megtanítani, hogy ezt kezelje, a saját szobáját tartsa rendbe. Tehát vannak azért apró dolgok, de én olyan 6-7 éves kortól.
0: Aha.
1: Tenném.
2: Sajnán. Hát igen, az alatt azért
1: hát
2: nehéz.
1: Az alatt talán rakrendben a játékaid a szobádba, tehát van az alatt is, de talán...
2: Igen, tehát már az ilyen szemétkérdés, hogy az a kukába való, meg egyáltalán azt már óviskorba is, meg óvodába is már sok ilyen
1: környezetkudatos is lehet, igen, ebben igazad van, igen. Igen, a szelektív gyűjtést is lehet már óvodás korban, igazad van szemében.
0: Igen. Na most, ha már itt tartunk, hogy egészséges életmódról beszéltünk, igen, a kötelességtudat és felelősség, akkor kérdezlek titeket arról, hogy segítünk-e azzal, ha minden nehézséget megoldunk a gyerek helyett, vagy éppen a felelősség megtanulását akadályozzuk ezzel?
1: Ez egy nagyon jó mondat volt a válaszom, hogy igenis, meg nem is. A felelősséget vállalni kell a tetteiért, az biztos, tehát nem szabad mindent megoldani helyette, mert akkor nem tanulja meg, hogy neki is van dolga. És felelőssége. Tehát például az olyan dolog, a tornazsák bekészítése, az mindenhol egy problémás helyzet. Iskolás korában készíts be a tornazsákot, ha itthon hagyod, nem az én felelősségem, ha beírnak, te vállalod a felelősséget, mert ez a te dolgod. Kész, szülőként meg aláírod, hogy gyerek nem vitt tornazsákot. Kész, írjanak be neki piros pont helyett feketét. Azt ő kapja. És megtanulja utána, hogy felelősséggel összekészíti, és felelősséggel be kell vinnie. Ez az ő dolga.
0: Na most, ha már beszéltünk a felelősségre, a 9. pont az a saját és mások tulajdonának tisztelete. A tárgyaink és otthonunk és környezetünk megbecsülése is olyan szemlélet, amelyet nagy rész a családban sajátítunk el. Másképpen viszonyulunk-e ahhoz, amiért mi magunk dolgoztunk meg, mint ahhoz, amit készen kaptunk?
1: Hát az biztos, hogy másképp viszonyulsz, hogyha te gyűjtöd rá össze a zseppénzedből, és mondjuk véletlen ellopják, akkor azért másképp viszonyulsz rá, vagy valaki tönkre teszi, de ha másoktól kölcsön kapott dolgokat te teszel tönkre, azért is vállalni kell a felelősséged, a zseppénzed. Miért?
0: Igen, de például, hogyha nem zseppénzből, például kaptál a szüleidtől ajándékba egy biciklit, és azt ellopják, való az is a te felelősséged is, mert a tied volt, és nyilván a szüleidtől nem várhatod el, hogy folyamatosan hetente vegyenek új biciklit, mert tőled mindig ellopják. Tehát, hogy valahol határt kell húzni ez esetben. Értem, hogy valamilyen felelősség is, és nyilván tiszteletbe kell tartani a saját, és az általunk megdolgozó dolgok, azok mindig szebbek, mindig jobbak, vagy hogy is fogalmazok. Tehát jobb eső érzéssel vigyázunk rájuk, vagy jobban figyelünk rájuk, de amit kapunk, azt is meg kell tudni becsülni, azt is kell tudni értékelni. Azt látom a mai fiataloknál sok esetben, hogy nem értékelik a dolgokat, hanem úgy természetesnek veszik. Nem értékelik azt, hogy kapnak. Most teljesen mindegy, mit, egy élmény, egy bármit, egy
1: mert nem
0: finom ebédet.
1: Megérte, és azt hiszik, hogy ez csak így jön magától.
0: Igen, de nem érti, nem tudom, mert én alapvetően értékeltem gyerekként azt, amit kaptam. Én hálás voltam azért, hogy finom ételt és meleg ételt kapok. Tehát, hogy alapvetően azt gondolom, hogy valahogy hiányolom a mostani gyerekekből azt, hogy ők értékeljék a környezetük által biztosító dolgokat, és valahogy ez az értékelés.
1: Hát mert el vannak halmozva sok mindennel, és természetessé válik az, hogy minden van. A társadalom hibája is.
0: Igen, lehetnek más értékrend, de egyébként szerintem ez nevelés kérdése is.
1: Hát,
0: tehát szerintem a szülő felelőssége is.
1: Nem, hát hiába nevelem én valamire, ha a társadalom azért...
0: Nem, én most arra gondolok, hogy úgy neveltem a gyerekemet, hogy figyelj, fiam, az, hogy van ebéd, vacsora az asztalon, és te jól tudsz lakni, és te lerakod a bendődet, azért legyen

0: Legyél hálás, mert édesanyád megfűzte, mert ő ebbe belerakta szívét, lelkét, és dolgozott vele, és ez nem természetes dolog, mert ha véletlen anya lebetegszik, akkor nem lesz kaja. Ha véletlen nem lesz pénzünk megvásárolni az alapanyagokat, akkor nem lesz kaja. Szóval gyerekként már meg lehet magyarázni felnőttként a gyereknek, hogy értékelje, tudja azt, hogy miből lesz. És ilyen szempontból gondolom, hogy a szülő felelősség és nevelés kérdése, mert a mai világban mit csinálnak az emberek? A szülők rohannak, és nem magyaráznak el sok mindent a gyereküknek.
1: Hát nagyjából néha semmit, és tudatlanságban nőnek föl, és azt hiszik, hogy minden csak úgy van. Igen, tehát
2: ez
1: egy
2: energiátus
1: időt kell fordítani, hogy...
0: Igen. Na most hogyan tanítható meg szerintetek a tárgyak megbecsülése egy olyan világban, ahol sok mindent könnyen lecserélünk? Hát nagyon nehezen.
1: Sajnos szörnyű, én ettől megőrülök, de hát úgy, hogy nem kapsz másikat. Kész. Ez van, ezt vettük. Ha tönkre megy, akkor nem kapsz másikat. Kész. Vagy gyűjtsd, ha te is, akkor lesz másik. Másképp nem lehet.
3: Átmondogatni, de valóban, hát van nekem is. Tehette meg azt, hogy majd hát egyszer megvette, tessék, becsüld meg, mert de az előző generációk ugye mind igyekeztek megbecsülni a dolgaikat, és hát sajnos annak ellenére, hogy ma már akár a gyerekjátékok is rosszabb minőségűek egyik másik nyilván, mint ami régen volt, hogy dobd el, vegyél másikat, de hát azért nem mindenki.
1: Teheti meg is, mondjuk a gyártók is azért hozzájárultak ahhoz, hogy sajnos néha hamarabb elromoljanak dolgok, mint ami szeretnénk, tehát mi azért úgy 5-10-15 évre tervezünk bármi is, de hát ezek úgy csoda, ha 5 évet bármi is kibír, tehát
0: viszont kaptunk, mielőtt ennek a blokknak a záró pontjával mennénk tovább, kaptunk üzeneteket. Azt írja Dzsongolt, ha főnök egy tűzokádó sárkány, akkor mindent mondhatsz neki, csak nemet nem. Illetve ha másnap a munkaügyi központban akarsz kezdeni, akkor megengedett.
1: Ja, hát a ilyen szigorú főnököd van.
0: Igen, azt írja John szintén, hogy ez az, ami mostanság hiányzik a családokból. Összetartás csak akkor van, ha családi vacsora van.
1: Illetve... Ahol van egyáltalán. Valahogy
3: igen.
1: Hát családi de... vacsora.
3: De az családi sem... vacsora is van, nem biztos, hogy akkora az összetartás, csak
1: igen,
3: próbálják.
1: Igen, képesek ott összeveszni.
3: De bizony.
0: Tehát azt írja Dzsongolt, hogy a be nem tartott ígéretekkel van tele a padlás, ezt osztom teljesen, tehát én nagyon nem szeretem, általában az ilyen embereket nem szeretem. Tehát ne haragudjon meg senki érte, hogyha valamit ígérek, vagy ígér, akkor azt tartsa be, vagy akkor ne ígérjen. És akkor nem kell csalódnia benne az embernek. Írja Dzsongolt valamiről, hogy elpakolni a játékokat, illetve igen, ha hát nincs van. Kaja, még kukázhat is a gyerek.
1: Jaj!
0: Jaj, azért az...
1: Köszönjük szépen a jó tanácsot, senki ne fogadja meg.
0: Igen. Na nézzük a 10-es pontot ebből a 15-ből. Hibázni emberi dolog. Mindenki követel hibákat. A kérdés sokszor nem maga a hiba, hanem az, hogy képesek vagyunk-e felismerni és korrigálni. Szerintetek mit tanul egy gyerek abból, ha azt látja, hogy a szülő képes beismerni a saját tévedését?
1: Ez egy nagyon
3: hát ezt, jó hogy majd ő is beismerje igen. a saját igen. tévedését, és igen, képes igen. legyen rá. Ennek a képességét valahogy átörökölje, ha másképp nem megy. Meg így a példa alapján is látja. Tehát azért az sokat jelent, igen, ha a szülő ezt képes beismerni.
1: Vagy ha a gyerek hibázik, akkor el kell neki mondani azt, hogy hibáztál, és hogy tudod ezt a hibát máskor elkerülni, és akkor a gyerek tanul is belőle. De szülőként is be kell ismerni a hibát, hogy hibáztam, bocsánat, máskor másképp fogom csinálni, mert mi is azért, vagy mi sem vagyunk tévedhetetlenek. Tehát szülőként mi is biztos, hogy nagyon sok hibát elkövetünk, felnőttként is, tehát a felnőttek sem mindenhatóak.
0: Na most miért félünk sokszor jobban a hibáink beismerésétől, mint magától a hibázástól?
1: Hát mert beismerni
3: sokkal nehezebb. Hibázni könnyű, nehezebb. De ezt elismerni, igen. És ezt kezelni, ez sokkal...
1: Igen. Tehát nehezebb beismerni, mert akkor megszégyenülsz akkor.
3: Azért régebbi generációk azért ezt nem gyakorolták, hogy ezért...
1: Igen, tehát nehéz átállni.
3: A saját átállni. Hibájukért is a gyereknek adtak egy pofont.
1: Így van, igen. Inkább. Tehát nehéz azért ezt, asszimilálni.
3: Ezt nem mondom, hogy ez jó igen. volt, de sajnos ez működött így, de...
1: Sajnos.
0: Igen. Na most én nem mondom, hogy egy picit zenélünk, és hamarosan innen folytatjuk műsorunkat.

0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, vissza is tértünk hozzátok, és folytatjuk az okosságokat gyereknevelés szempontjából, ugyanis amit nem elmondunk, hanem megmutatunk, 15 dolog, amit a gyerek tőlünk tanul, ebből már 10-et kibeszéltünk, jöjjön a 11. Megbocsátás. A megbocsátás fontos része lehet az emberi kapcsolatainknak, miközben nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindent el kell felejtenünk. Erre szoktuk azt mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Kérdezlek titeket, hogy a megbocsátás elsősorban annak fontos, akinek megbocsátunk, vagy annak is, aki elengedi a sérelmet, mind a kettőnek. Mert hogyha én megbocsátok neked, akkor nyilván neked az jó érzésű, hú de jó, nem haragszik rám. Nekem meg jó, mert elengedem a sérelmemet, nyilván nem felejtem el, de elengedem. Azt mondom, hogy jó, tudom, hogy te milyen ember vagy, tőled mire számíthatok, és amit te tettél ellenem, azt nem felejtem el, de mi megbocsátok.
3: Pont most jött fel a közösségi médiában ez a bulizni megy a gyerek, és mire hív fel a figyelmet, és pont ezzel kapcsolatban, hogyha bármi hülyeséget is csinál a gyerek, meg csinálnak, persze kamaszok, brahiból, stb. Meg kell tudni szülőként bocsátani, persze el kell mondani, hogy máskor azért ezt is ezt tett, ha ez történik, de nem de más, szabad
2: végigsérteni
3: és megharagudni, mert előfordulhatnak olyan dolgok, ami vagy önszántából, tehát nem ő tette, hanem ő vele tették, de olyan is, amit ő tett, de meg kell tudni bocsátani.
2: Bocsi, hogy beléd szólok, de a szülő-gyerek megbocsátás, meg az, hogy mondjuk ember-embernek, vagy gyerek-gyereknek, vagy felnőtt-felnőttnek megbocsát, én különbséget teszek. Mert egy szülő, én azt gondolom, egészséges, normál kapcsolatban vannak kivételek, és nem mond, hogy nincsenek, vagy az, hogy nem így van, de egy egészséges szülő-gyerek kapcsolatban nincs olyan, hogy nem bocsátasz meg a gyerekednek, bármit is csinál. Én ezt gondolom. Tehát egy szülő a gyerekének mindig megbocsát, és az hajlandó még olykor el is felejteni, mert a gyereke, mert azt mondja, hogy az én vérem, és félreteszem azt, hogy viszont, hogyha te mondjuk, vagy a gyerek egy másik gyereknek megbocsát, vagy a felnőtt egy másik felnőttnek, ott nem felejted el azt, hogy a másik mit csinált vele, tudod, hogy lesz, hogyha már egyszer becsapod, akkor tudom, hogy mennyire engedjem magamhoz közel, nem haragszom, de nem felejtem el, hogy úgy viselkedett velem. Tehát én erre gondoltam, és a kettőt nem hasonlítanám össze. Egy szülő mindig
3: megbocsát. Ha a gyerek olyan dolgot csinál a szülővel szemben, van megbocsájthatatlan bűn is.
2: Én nem tudok olyat, hogyha... De mondj egy példát, kíváncsi vagyok.
3: Például meglop. De olyan mértékben mondjuk lopd meg, hogy mondjuk az összes félretett pénzedet elviszi,
2: nekem az,
3: mondjuk
2: az a nekem nem megbocsátatatlan.
3: De hát az soha az életben nem tudnám.
2: Nem, én el tudod, hogy mondanék a gyereknek, figyelj, fiam, megloptál, akkor szépen fizess vissza. Addig nem...
3: De az már egy csomó.
2: De nem, azt az visszafizeted, de nem tudom. Tehát, hogy akkor is a gyerekem, és akkor sem fogok rá haragudni, tudom, hogy hibát követette, tudom, hogy meglopott, de haragudni nem fogok rá.
3: Hát, mondjuk sorozatos ez, és megkárosítés, és én nem tudnék megbocsátani.
2: Jó, hát pedig a szülő gyereknek hidd el. Normál esetben, hogyha szereti, szeretik egymást,
3: hát akkor... Egyrészt,
2: hogyha a gyerek úgy szereti, és olyan nevelést kapott, eszébe nem jut meglopni a szüleit, hanem
3: jó, de most ez az extrém.
2: Jó, de hát most ilyen, ez pont extrém. Tehát azt mondom, de akkor is én azt gondolom, hogy ezért hangsúlyoztam közelőbb, hogy normál esetben, vagy egészséges gyerek szülő esetben...
3: Persze nem. Az ember jó, de nagyobb bűnöket nem bocsátja meg még egy szülő sem.
2: Hát én nem tudom. Én akkor én vagyok túl őszébe, jelenleg úgy nem vagyok szülő, de én el tudom képzelni azt, hogyha gyerekem bármit csinál, attól még a gyerekem is nem felejtem el azt, hogy
3: hát a gyerekem, de nem bocsájtok meg.
4: Hát igen, ezt mondjuk olyanoknál lehet, hogy tényleg bűnözők szülei.
2: Én meg nem haragudnék, nem mondom, miért nem.
3: Nem, Sanyi, az, hogy bűnöző, az az ő dolga, de ha velem szemben, szülővel szemben tesz olyat, akkor mit tudom én, eladja fejem fölött a házat, nem tudom, szóval vannak azért olyan bűnök, amikor zsiváljuk nagyon a gyereket.
2: De én azt gondolom, hiába, hogy akkor is a szülő a gyerekének megbocsát, bármit csinál. Én ezt gondolom.
3: Jó.
2: Nincs értelme, hát a harag rossz tanácsadó, ahogy szól is. Hát
3: de nem haragszol, csak nem bocsájtasz
2: meg. De akkor haragszol. Hát most olyan nincs, hogy nem bocsátok meg.
3: Nem.
2: Ha nem bocsátok meg, akkor benned marad az a tüske, az a harag, az a rossz érzés. És amíg te ezt nem teszed le, addig hidd el, hogy az rossz irányba húz. Szerintem ez az én véleményem. Nyilván van az a szitu, amikor idő, azt még el tudom hinni, Karina, hogy időszakosan nem bocsátom meg a gyerekednek. Tehát azt mondod, hogy nem állok vele szóba egy évig, vagy nem tudom. Tehát nem tudom, nehezen tudom, mondom, nincs gyerekem, és ezt nehezen tudom elképzelni, úgyhogy ne is menjünk ebbe vitába bele, mert felesleges, de én ilyesmit tudok esetleg elképzelni még, hogy bizonyos időszakra úgymond büntetem a gyerekemet, hogy eltávolodom tőle, vagy valami ilyesmi, de az, hogy végleg, azt nem tudom elképzelni. Na most meg lehet-e bocsájtani valakinek úgy, hogy közben a kapcsolat már nem lesz ugyanolyan, mint korábban? Persze. Pont ez az, hogyha mondjuk hát van egy barátod, akkor mondjuk téged kihasznál, de bocsánatot kér. Megbocsáthatsz neki, de többet nem fogod olyan közel engedni magadhoz, pont azért, mert tudod, hogy hányadán álljál vele. Tehát
3: akkor már a barátság sem lesz a régi.
2: Nem lesz a régi,
3: a barátság sem.
2: Nem lesz a régi, de nem haragszol. És az a lényeg, hogy benned nincs harag. Az, hogy most milyen lesz utána a kapcsolat, az másodlagos kérdés. De a megbocsátás a kérdés. Az, hogy mi lesz utána.
3: Haragudni nem szabad, meg haragudni nem, tehát az felesleges. Meg kell bocsájtani, és el kell engedni.
2: A következő a természet tisztelete és szeretete. A természethez és környezetünkhöz való viszonyunkat és mindennapi viselkedésünkön keresztül adjuk tovább. Na most nekem ez egy nehéz pont, hogyan válhat a természet tisztelete hétköznapi szokássá, ahelyett, hogy csak beszélünk róla? Hát például nem szemetelünk. Az utcán nem dobjuk el a szemetet, hanem a kukába.
3: Szelektív gyűjtjük a hulladékot. Bárhol látunk valami olyan szemetet, ami nem odaoló, mi fölveszük és kidobjuk.
2: Hát attól függ, mondjuk az utcán bármit nem veszek föl, de igen.
3: Bárhol nem odaillő, most nem mondtam, hogy egy...
2: Hát nem ragudj, hogyha egy csomó kaki van az út közepén a betonon, én nem fogom összeszedni. Nem illik oda, csak szólok.
3: Én tudod, miért szedem össze, vagy szedném össze, hogy más ne lépjen bele?
2: Azt én értem, de...
3: Én összeszedném, én összeszedném.
2: De nem mindig van nálad zacska, amivel összeszed. Hát most vannak olyan szituk, amikor most a kezedbe belenyúlsz, más,
3: nem, hát kiserpendő zacskóba megyek a közérbe, veszek egy szemet, tehát bárhogy megoldom. Tehát az ember talál dolgokat, amik nem oda
2: valóak. Hát jó, csak most azt mondod úgy, hogy közben a helyzetben vagy, akkor rohannod kell a buszhoz ide vagy oda, és nincs idő.
4: Bocs, elő még berohanok gyorsan, szerzik valami zacsit.
3: Jó, hát ezt nem arra mondtam, amikor rohansz a busz után.
2: Na, de látod, de sokszor hova? Elindulsz valahova, boltba, a postára, valahova, a buszhoz, bárhova. Hát most neked nem lesz időd arra. Ha te saját kutyárat leviszed, akkor ez az egyértelmű, hogy szedjék mindenki össze
3: akkor a kutya után. Akkor van rá időd és lehetőséged, akkor nyugodtan összeszedheted a másád, a ledobott kis üvegeket a bokorba. Vagy a saját környezetedben mondjuk gereblészet, vagy a saját környezetedben...
2: Az más, a saját környezetben egyértelmű, igen.
3: Így van, személygyűjtő akciókban...
2: Ez egyértelmű, csak én egy picit tágabb szempontból néztem a történetet. Mennyire befolyásolja egy gyerek természethez való viszonyát az, amit a saját családjában lát? Nagyon. Tehát nyilván, hogyha alapvetően a szülő szemetel meg minden, akkor a gyerek is azt fogja valószínűleg csinálni, mert ezt látja a szüleitől.
3: Így van.
4: Igen, hát ezek a példák, amikről ugye már beszéltünk, hogy ezek alapozzák meg azt, hogy ha ezt látod, akkor ezt csinálod, illetve mondjuk lehet, hogy csak az ellenkezőjét, csak azért, hogy éppen
3: szemnek
4: tűnjél, vagy azért, mert szembe még a rendel. De már az is valami, hogy egyébként meg tudod, hogy mi a rend, csak te direkt szembe akarsz vele menni, tehát azzal is előrébb vagy egy picit,
2: de egyébként talán lehet úgy is a természet szeretetére nevel a gyereket, hogy mondjuk van egy kis kerted, vagy udvarod, és kiviszi egy gyomlálni. Például.
4: Hát igen, meg hogy legyen valami saját dolga, azt
2: most elvesz. Egy virágot ültetsz vele.
4: Ugye ez is már például óvodában manapság már, de lehet régebben is volt.
3: Hát az óvodában is vannak ilyen kis kertek, amiket az óvodában a gyerekeknek feladat a valahogy.
2: Igen, meg az iskolában is emlékszek, hogy általános iskolában például technikórán mi csináltunk ilyet, hogy virágokat ültettünk, vagy éppen virágtartót csináltunk, raktunk össze, volt ilyen természetóránk, amikor például uborkát kellett gazolni, meg ilyenek. Tehát, hogy szerintem ez kell egy gyereknek.
4: Vannak sulik, ahol vannak ilyen úgynevezett gyakorlókertek. És
2: hát igen, ami már ilyen szaksuli. Viszont...
4: Hát nem csak szaksuli, általánosban is. Megvérem, ami tanított volt ott a hosszúpályi iskolában.
2: Hát igen, mondjuk lehet, hogy általános iskoláknál több ilyen van. 13. pont. Egészséges lazaság. Na, ez
3: nem
2: minden problémából kell konfliktust csinálni. Vannak helyzetek, amit érdemes humorral kezelni, elfogadni, vagy egyszerűen elengedni. Mert szeretem ezt a pontot. Hogyan lehet eldönteni, hogy mi az, amiért érdemes kiállni, és mi az, amit jobb egyszerűen elengedni? Ez egy nehéz kérdés.
3: Nálunk az elengedés ilyen szempontból a felületes, és néha nem odafigyelek, és rohanok, futok, szaladok, mint a szélvész, és nagyjából...
2: De egy gyereknek hogy tanítod meg azt, hogy elengedje, hogy mi a különbség a között, hogy most valamit humorral kezeljünk, vagy elengedjünk, vagy komolyan vegyünk is.
3: Hát ezt próbálom meg elmondani, hogy ez a szélvés kiszaszol.
2: Jó, akkor nagyon messziről kezdted, mert nem
3: ja, ne,
2: most neki még egyszer!
3: Kisasszony, mai tinédzserek leraktak valamit, hogy elviszem, mondjuk, mert megígértem, mondjuk, hogy nem viszi le, mert elfelejti, mert fúsz, szalad, rohan. Most nem fog az ember egy nagy ügyet csinálni abból, ha a gyerek nem viszi le a szemetet, mert mondjuk csak úgy közlekedik, mint a lovak szemellenzővel, és hát én nem láttam. Szóval azért ilyen apróságokkal nem, vagy itthon hagy valamit, és rendszeresen itthon hagyja, vagy rendszeresen keres valamit. Tehát akkor föl lehet járni, hogy vegyél rá csipogót, ha keresed állandóan a lakáskulcsodat, mert ha nem lehetsz ilyen lököt, hogy mindig keresed, mert soha nem tudod, mit hova raksz le. Tehát vannak ilyen szétszórt gyerekek.
2: Értem, de továbbra sem értem. Hogyan tanítod meg a gyereket, hogy mi az, amiért érdemes kiállni, és mi az, amit jobb egyszerűen elengedni?
3: Hát na, ezeket a dolgokat elengeded, jókat röcsöksz rajta, és elengeded. De ha mondjuk komoly dolog van, tehát elfelejti, mondjuk,
2: amit megbeszélt. Karina, ezt értem. De hogyan tanítod meg neki, hogy ezt kiálljon, ezért meg elengedje? Értem, mondom, hogy mit engedsz el, és miért állsz ki, de hogyan tanítod meg?
3: Hát úgy tanítom meg, hogy a komoly dolgokért felelősségre vonom. Hogyha nem fizeted be a rád megbízott csekket a postán, akkor elmegyek füledet fogva, és befizettetek.
2: Mi az, hogy füledet fogva? Ilyen nincs. Hát maximum olyat el tudok képzelni, hogy nem kapsz ebéd után csokit, de egy gyereknek nem fogom meg a fülét.
3: Ó, de hogy nem még felékbe is
2: billetek. Te túlságosan agresszív fülő vagy, ezt levontam. Jó, menjünk tovább. Tanulható az a képesség, hogy ne bosszankodjunk olyan dolgokon, amiket úgy sem tudunk változtatni?
3: Persze, hát én ezért szoktam, ja oké, mehetünk tovább, én legyintek mindenre, nekem azt mondta anyukám, hogy én túl felületes vagyok, de most apró dolgokon minek? Felesleges, hát ezt tanulja meg a gyerek is. Nem biztos, hogy ez jó, de...
2: De hogy tanulja meg, ha nem tanítod meg neki?
3: Hát de nem tanítod, itt tanítsak nekem, és apró dolgokon minek szórakozunk itt? Hát kész, elmúlt, menjünk tovább. Hát nem fogunk ebben kardunkba dőlni.
2: Hallottad,
3: én azt nem tudom megtanítani neki, hogy vaciláljon, és hogy csináljon problémát és gondot, mert én egy kicsit felületesebb vagyok. Tehát én ezt a részét nem tudom megtanítani.
4: Hát igen, amit
2: Sanyi, te mit gondolsz erről?
3: Amit én se gyakorlok, azt nem tudom megtanítani.
2: Neked hogy tanították meg, hogy miért idegeskedj, vagy miért, mit vegyél
3: komolyan? Sehogy, hát nekem se volt. Anyám az minden idegeskedett. Hát én ezt a hátam fölállt a szőr.
2: Jó, igen, Sanyit kérdeztem, kedves Karin.
3: Nem lehet.
2: Mondom, Sanyit kérdeztem, és mindig jár a szája.
4: Nem tudom, én mondjuk így magamtól alakultam ilyen, mert körülöttünk is néha túl sok volt az aggodalom, vagy néha anyu is tényleg túl aggódott dolgokat, apu mondjuk kevésbé, de hát nem tudom, nyilván úgy voltam vele, hogy mindenre van megoldás, valahogy mindig megoldjuk, amik meg fontosak, meg amiket meg kell csinálni, azt ugye láttam a példák alapján, hogy ami elfogy, azt pótoljuk, azt megvesszük, a csekket befizetjük, fontos az, hogy minden meglegyen, és a maradékból gazdálkodunk.
2: Jó, ez az anyagi része, igen.
4: Hát ez az anyagi része.
2: Én azt gondolom, hogy ezt úgy lehet megtanítani, hogy szorít az időnk, és egy mondatot mondok. Én úgy tanultam meg, alapvetően hasonlóképpen láttam a szüleimtől azt, hogy ők hogyan reagálnak bizonyos szituációkkal, és ahogy a szülő reagál, a gyerek is úgy fog reagálni, és átveszi. És igen, ezt tanulod valamilyen szinten tőlük, vagy ha nem közvetlen tőlük, a nagyszüleitől, valaki biztos, Karina, nálad is adott mintát, akár apukád, akár bárki.
3: Hát kétféle mintát kaptam, hogy abból hogyan... vissza a sajátomat, a kétféle mintát.
2: Igen, de azt a mintát, amit kaptál, azt a szüleitől, vagy nagyszüleitől kaptad, tehát amit hoztál magaddal, azt a gyerek mindig a szülőtől kapja, és ilyen szempontból tanítja akaratlanul szerintem a szülő a gyereket.
3: Hát az életre igen.
2: De ez, pont ez a lényeg. Igen, és itt ide jön az, hogy ha látja, hogy a szülő mit tudom, hogy valami jól szórakozik, vagy valami nevet egyet, és akkor a gyerek is azt, hogy jön kategóriái, vagy jön témai dolgon, amikor már nagyobb lesz, ő is így fog reagálni, mert ezt látta a szüleitől. És szerintem ez a minta követés, vagy minta átvitel nagyon fontos szerintem. Na, utolsó előtti pont, érzelmek és feszültségek kezelés, ez nem Karina pontja, hanem inkább az enyém. Sport, játék, beszélgetés, relaxáció, vagy akár sírás is segíthet az érzelmi feszültségek feldolgozásában. Kérdésem az, hogy megtanítjuk a gyerekeket arra is, hogyan kezeljék az érzéseiket, vagy inkább csak azt várjuk el, hogy viselkedjenek megfelelően.
3: Ez egy azért nehéz kérdés, mert a gyerek teljesen másképp működik, mint én, tehát az én érzelmeim és az én reakcióim teljesen mások, mint a gyereké.
2: De itt nem az a lényeg. De az a lényeg, hogy amikor a gyereked kiborult, akkor te ott voltál vele, és azt mondtad, hogy ha sírás, az ne szégyelj sírni. Például sok fiúnak azt mondják, hogy ó, katona dolog, ne sírjál már. Miközben felnőttként egy ilyen soha nem síró férfi lesz, és nem tudja kimutatni pont ezért felnőttként az érzelmeit, mert gyerekként nem hagyták, és nem mutatták meg azt, hogy az nem szégyen, ha sír egy férfi. És ez valóban így van.
3: Hát én csajok között nőttem föl, úgyhogy én nekem ez így nincs.
2: Jó,
3: nincs
2: de csajoknál is van ilyen például, most arra gondolok, hogy mondjuk egy pont az, hogy csajok között, a csajok pont az, hogy tudnak érzékenyek lenni. Mondjuk még tini korban összejön egy sráccal, még tudjátok, van ez az úgymond tini szerelem, ahol max egy csók csattan el. És mondjuk az adott srác egy másik csajérót adja.
3: Lelki,
2: jó, Sanyi, most nem menjünk ebbe. Lelkileg sérül. Hát most ott kell lenni a szülőnek, és azt mondani, igen, hogy figyelj, kislányom, lesz majd más, meg fel a fejjel, és...
4: Hát igen, ilyenkor jönnek ezek a vigasz mondatok.
2: És akkor meg kell tanítani a gyereknek, hogy igen, kapcsoljon, kivonuljon el, lehet sírni, lehet meditálni, stb. Én azt gondolom, hogy fontos, például az én édesanyám például engem, és ez most érdekes lesz, de például engem megtanított már kisgyerekkorban imádkozni. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, vagy például arra, hogy tudjak pihenni, meditálni olyan értelemben, hogy tudjak úgymond megteremteni magamnak azt a nyugodt körülményt, és ebbe támogattak, hogy igen, bízzak önmagamban, és
3: én mindig lesz valahogy. Én meditálok a dolgokon 2 percig, és mehetünk tovább. Én ezeket hamar.
2: Na, mivel hogy még egy pont van, ez gyorsan kibeszéljük, 3 percünk van, a szeretet és ölelés, szintén nem Karina pontja.
3: Az a legfont, de a szeretet, meg az ölelés, én azt szeretem.
2: A lista utolsó gondolata, szerint a családban a szeretetből soha nincs túl sok, az ölelésre pedig mindig érdemes időt szakítani. Egyetértek. Egy gyors kérdés, elég szeretni valakit, vagy ugyanilyen fontos, hogy ezt rendszeresen ki is tudjuk mutatni? Igen, bár Karina nem egy kimutató típus.
3: Nem igaz, mert van, akinek kimutatom, meg aki hagyja annak is, de alapból igen, nem vagyok egy túl szeretgetős. Ebben igazad van. De én azért szeretem kimutatni. Tehát aki olyan, annak igen, csak már kevés van olyan.
2: Na most miért fordulhat elő? Miért fordulhat elő, hogy egy családban mindenki szereti a másikat, mégis ritkán mondják vagy mutatják egymásnak? Talán röviden, tömören az a válaszom, mert a szeretet nyelvük annyira különbözik, hogy nem tudják úgymond megtanulni, mert ugye szerintem lehet tanulni, bár nyilván az a jó, hogyha két embernek például egy párkapcsolatban azonos a szeretet nyelve, és nem tudják kifejezni, akár különbözik a gyerek. Például van olyan szülő, aki etet, szeretettel etet. Van, aki ölel, érint, és az a szeretet nyelve. Annyi félék vagyunk, és ebből kifőleg lehet félreértik olykorni a szülőgyerek egymást is, mert vannak gyerekek, akik nem igénylik annyira az ölelést, míg a szülő jobban.
4: Pláne, ahogy növekszik, és
3: igen, kamaszkodik, akkor eltartja a kezét, és én ebből köszönöm. Kérek, ez jó például, anyukám sem volt egy ilyen szeretgetős típus, de nagyon ritkán mondtuk egymásnak, hogy szeretjük egymást, de tudjuk, mert a tetteinkkel szeretjük egymást. És nekünk az többet ért, mint ha azt mondtuk volna minden nap, hogy szeretlek. Tehát a tettek szerintem többet érnek.
2: Ennyi fért a mai műsorunkban, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és a Lépés Rádiót és a Lépés Délután podcastet választottátok. Hallgassátok, amikor tettek a Lépés Rádiót, és holnapi nap, azaz szerdán is jövünk Lépés Délutánnal. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és további kellemes rádióhallgatást és jó időtöltést. Sziasztok!
4: Sziasztok!
0: Tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Változtatásokat szeretnének a fuvarozók a buszbaleset után. Az Egyesült Államok megadást vár el Irántól, de tárgyalnak is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megkezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire kiírt pályázatok értékelése. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnök helyettesi pozíciókra pedig 68. Derül ki a bizottság elnökének, Hantosi Istvánnak a közleményéből. Az értékelés után következik a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása. A hivatal létrehozásáról július végén 2/3 döntött a parlament. Ezzel teljesítették a Tisza párt fő kampányigéretének egyik felét. Magyar Péter az új kormány megalakulása után is rendszeresen beszélt a hivatal várható vizsgálatairól, Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek pedig megüzente, hogy a hivatal ügyfelei lesznek. A 444-nek adott interjúban pedig azt mondta, az alacsonyabb szinten lévő emberek nem viszik majd el a balhét Orbán Viktor, Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Kubatov Gábor helyett. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta szakmai közreműködését a hatóságoknak és a lengyel szakmai partnereknek az M3-as autópályán történt buszbaleset kapcsán a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói Partestülete, amely szigorúbb ellenőrzést javasol a buszbalesetek megelőzése érdekében. A testület a baleseti statisztikák alapján 3 olyan kockázati tényezőt lát, amely ilyen típusú eseteknél tipikusan együtt fordul elő. Az emberi tényező és a bioritmus, az útszakasz monotonitás, valamint a jármű fizika, azaz a teli utastérrel közlekedő turistabuszok borulékonysága a szilárd pályatest elhagyása esetén. A megelőzési lehetőségek közül kiemelték a vezetési és pihenőidő következetes betartatását és annak fokozott ellenőrzését. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal. Jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjújában beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sűrű sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump. Az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak. 4 arany, 4 ezüst és 2 bronzéremmel zárta a medencés magyar csapat a párizsi Európa-bajnokságot, amivel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. A magyar csapat legeredményesebb sportolója Kós Hubert lett, aki 3 aranyéremmel zárt. A 200 méter hát olimpiai bajnok a fűszámában minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött, és első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100-as méteres gyorsváltónak. Milák Kristóf is parádésan teljesített, mivel minden számban megjavította egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangó minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másutt kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
11: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
12: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
13: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
14: A reklám után
15: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
14: És most induljon egy új...

minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két púi hulladéklerakója helyett a cegrédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a mohónak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő kétpói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak. A Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 487 000 forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
3: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két pui hulladéklerakója helyett a cegrédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő kétpói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a zagyva mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 487 000 forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombot.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

háza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: volna.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva vízminőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két pui hulladéklerakója helyett a cegrédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő kétpói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jeszberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntetőeljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntetőeljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a napfényes Itáliába, a szerelem és a dallamos zene hazájába. A következő egy órában összeállítást hallanak a legszebb olasz dalokból, Eszes István szerkesztő.

Csodálatosak ezek az olasz dallamok. Mai műsoromban a legszebb olasz nyári slágerek közül válogattam ki 20 lemezt.

volt egy kicsit álmodozni? Várom önöket a jövő héten is a legszebb olasz dallamokkal. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Eszes István.

Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: Lépés Rádió.
1: Reklám.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van. Az extra 15 kóddal a drriedl.com.

0: hóoldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
5: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt, mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu
3: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.
7: Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket! A következő egy órában egy olyan előadó zenéjével szeretnénk elmerülni, akinek dalai talán minden másnál jobban bizonyítják, hogy a zene nem csupán hangokból áll. Lehet egy táj, lehet egy emlék, lehet egy álom, vagy akár egy olyan hely, ahová a valóságban soha nem juthatunk el. Ennyi a zenéje ilyen világokat teremt. Az ír énekesnő, zeneszerző és multi-instrumentalista eredeti nevén Eitne Nee Brownein a zenével gyakorlatilag gyermekkorától kezdve szoros kapcsolatban állt. A családi zenekar a Clannad tagja volt, majd saját zenei útját választotta. Nikki és Roma Ryan alkotótársakkal kialakított különleges együttködése pedig hamarosan megszülető saját hangzásának egyik legfontosabb alapja lett. Celts című dokumentumsorozatához készített zene később Enya címmel albumként is megjelent. Aztán 88-ban érkezett a Watermark, és vele együtt egy dal, amely megváltoztatta Enya életét, és az elektronikus, New Age és popzene kapcsolatát is, Orinoco Flow. A Sail Away világszerte hatalmas sikert aratott, az Egyesült Királyságban 3 héten keresztül vezette a slágerlistát, és Enyát egyik pillanatról a másikra nemzetközileg ismert előadóvá tette. A többszörösen rétegzett énekszólamok, a szintetizátorok, az ír és kelta zenei hagyományok, valamint a hatalmas, filmszerű hangterek olyan sajátos világot hoztak létre, amelyet néhány hang után felismerünk. 91-ben megjelent a Shepherd Moons, amelyért Enya megkapta első Grammy díját. Ezt követte a The Memory of Trees, majd az ezredfordulón az A Day Without Rain, amelynek Only Time című dala később az egyik legismertebb felvétele lett. Peter Jackson filmjéhez ennyit emlékezetes dalt készített az Aniron és a May It Be című felvételeket. Utóbbi Oscar jelölést is kapott. Enya, miközben a világ egyik legismertebb előadójává vált, mindig megőrizte a távolságot a sztárvilág zajától. Nem a koncertek, nem a látványos szereplések és nem a folyamatos jelenlét határozta meg a karrierjét, hanem maga a zene. Talán ezért is van az, hogy Enya dalaihoz egészen különleges emlékek kapcsolódnak. Valakinek egy utazás, másnak egy szerelem, egy régi film, egy téli este, vagy egyszerűen csak néhány perc csend. 4 Grammy-díj, több évtizedes pályafutás és olyan dalok sora áll mögötte, amelyek generációkon átívelve váltak időtállóvá. Tartsanak velem a következő egy órában, és engedjük, hogy a zene egy olyan helyre vigyen bennünket, ahol egy pillanatra talán megáll az idő.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek, Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.